Zöldök küldteme, ő se bírta, kész rosszabb nála is. A bolond lány! A zöldök küldte a földre, felfogadok, így jött el közé.